Mondtam volna. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülőlány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelő sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában, a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt egy újabb reggel, indul a mai műsor is, kellemes ébredezést és jó reggelt kívánok a mai névnaposaink, a Pascalok, róluk ne feledkezzünk meg, boldog névnapot nekik, köszöntsük őket, és jó reggelt mindenkinek, indul a műsor.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. A mai napindító tippünk is megérkezett. Próbáljuk ki ma a hálalistát. A reggeli kávézás közben gondoljunk pár olyan dologra, miért hálásak vagyunk az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt napok leforgása alatt. Ez az egyszerű mentális gyakorlat ugyanis segít pozitív keretbe foglalni a napunkat, és bizonyítottan csökkenti majd a következő munkakezdés előtti szorongást a szakemberek szerint. Ez volt a mai napindító tipp. Én jó reggelt kívánok vele!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szóval nézzük a ma születetteket. 1961-ben a mai napon született a Grammy-díjas ír énekesnő Enya, és ma ünnepelni 90. születésnapját az Oscar-díjas amerikai színész Dennis Hopper is. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk a végéhez ér, de a következő órára is készültem izgalmakkal, hasznos tudnivalókkal és jó zenékkel. Rádiózzunk együtt egészen 8-ig ma is.
1: Come on, let's do this. I'm not

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz drón támadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Azonnali hatállyal leállítja a kormány a védett erdők kitermelését és szigorítja az ipari szennyezések szankcióit. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy törlik a természetvédelmi területeken korábban engedélyezett tarvágás lehetőségét. A terület szakmai megújításáért Sipos Katalin biológus, a WWF Magyarország eddigi igazgatója felel majd természetvédelemért felelős helyettes államtitkárként. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tarr Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság, a korábbi kormányzat nem rendezett. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormány főkitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvény módosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A Karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazinműsor. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk el, a Paszkálokat, mellettük pedig még a Brunókat érdemes köszönteni nekik. Nagyon boldog névnapot, és jó reggelt mindenkinek, folytatódik a műsor.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudományoknak. Fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottam.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Egy érdekességgel készültem. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Szent István téren található angyalos diszkót nem csak esztétikai dísz a belvárosnak, hanem mély szimbolikus jelentéssel is bír. A 2001-ben felavatott alkotás, amely Mertens János szobrászművész munkája a négy jégtáj felé tekintő angyal alakjával a város védelmét és a békés együttélést jelképezi. A kőt különleges kőfaragványa és a csobogó víz hangja a főtér egyik legnyugodtabb pontjává teszi ezt a helyszínt. Ez volt a mai érdekességünk a környékből, most pedig vissza a dalokhoz.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egyre több családban vezetik be az úgynevezett csendes órát, a pszichológiai és az életmódbéli kutatások ezt mutatják, ami egy naponta kijelölt időszak, amikor minden elektronikai eszközt kikapcsolnak, és a családok közösen, de beszéd nélkül végeznek pihentető tevékenységeket, például olvasnak vagy rajzolnak. Pszichológusok szerint ez a módszer drasztikusan javítja már mérhető módon a gyerekek koncentrációs képességét, és segít a felnőtteknek is a digitális zaj okozta kimerültség feldolgozásában. Nem hangzik rosszul szerintem. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is. További jó rádiózást és szép napot kívánok!

0: DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say?
1: Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szerep őket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstopp és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámokat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Jamina, Madács utca 47.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. május 17-e szombat délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Időközi választást tartanak Békés Csaba 7-es választókerületében, újabb telefonos csalások Békés vármegyében, forgalomkorlátozások az építőkútja bővítése miatt, újabb szakaszához érkezett a Békési rendelőintézet felújítása. Július 26-án tartják az időközi választást Békés Csaba 7-es számú egyéni választókerületében. Erről döntött a helyi választási bizottság. A kampány június 6-án kezdődik, a jelölteknek és jelölő szervezeteknek pedig 2 hetük lesz az ajánlások összegyűjtésére. Az áprilisi országgyűlési választáson Bodóczi István szerzett mandátumot Békés vármegye 1-es számú választókerületében. Május 8-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről, mivel a 2 megbízatás összeférhetetlen lett volna. Emiatt a hatályos jogszabályok alapján időközi választást kellett kiírni Békés Csaba 7-es számú egyéni választókerületében. A helyi választási iroda vezetője elmondta, a választási bizottság legutóbbi ülésén döntött arról, hogy július 26-án tartják meg a voksolást. A körzethez 5 szavazókör tartozik, és várhatóan 3600-3700 választópolgár adhatja le szavazatát. A Nemzeti Választási Iroda minden érintettet időben értesít majd a szavazás részleteiről. Június 6-ától indul az ajánlásgyűjtés is, amelyre körülbelül 2 hét áll rendelkezésre. A jelölteknek a névjegyzékben szereplő választópolgárok számának 1%-át kitevő ajánlást kell összegyűjteniük, ami nagyjából 35-40 aláírást jelent. A helyi választási iroda vezetője arról is beszélt, hogy a szavazás menete megegyezik a korábbi választások gyakorlatával. Szavazni érvényes okmányok bemutatásával lehet, mozgó urnát pedig a választás napján délig lehet igényelni. A kampány szabályai sem változnak. A jelöltek és jelölő szervezetek plakátokat helyezhetnek ki, valamint kampányrendezvényeket is tarthatnak. Az időközi választás tehát július 26-án rendezik meg Békés Csaba 7-es számú egyéni választókerületében. Több millió forintos csalások történtek május 13-án Békés vármegyében. Egy békés csabai és egy szarvasi nő is csalók áldozata lett, akiket telefonon tévesztettek meg. A békés csabai nőt egy magát banki ügyintézőnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy veszélyben van a pénze, ezért az biztonságba kell helyezni. A telefonhívás során egy másik ember is megszólalt, aki rendőrnek adta ki magát. A két csaló végül arra vette rá a nőt, hogy egy előre megbeszélt helyen adja át készpénzét és aranyékszereit. A kár értéke meghaladja a 10 millió forintot. Ugyanezen a napon egy szarvas idős nővel hitette el egy ismeretlen telefonáló, hogy az unokáját rendőrök vitték el, és csak 6 millió forintos óvadék ellenében engedik szabadon. A csaló arra kért az asszonyt, hogy a pénzt tegye ki az ablakba, ahonnan azt rövid időn belül el is vitték. A Békésvár megyei rendőrség közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy bárki kaphat hasonló hívást. Ezért fontos, hogy a családtagok beszéljenek ezekről a módszerekről, különösen az idősebb hozzátartozókkal. A rendőrség azt tanácsolja, hogy senki ne adja meg banki adatait, jelszavait vagy kódjait idegeneknek. Azt is hangsúlyozták, hogyha valaki olyan hívást kap, amelyben egy hozzátartozó bajba kerüléséről beszélnek, azonnal szakítsa meg a hívást és közvetlenül keresse fel az érintett családtagot. Így gyorsan kiderülhet, hogy valóban történt-e baj. Forgalomkorlátozások léptek életbe, illetve további korlátozások várhatók a lencsisi lakótelepnél Békés Csabán. A változások oka, hogy folytatódik az építőkútja második szakaszának építése, amely a jövőben összeköti majd a Lencsis utat és a Kétegyházi utat. Az építőkútja első teme néhány éve készült el, a Kétegyházi út és a Csányi utca között. A mostani beruházás során a Csányi utca és a Lencsis út közötti szakaszt építik meg, így válik teljesen az összeköttetés a két út között. A fejlesztés célja a városközpont forgalmának tehermentesítése. A korábbi tájékoztatás szerint a beruházás részeként csak nem 900 méter hosszú és 6,5 méter széles út épül. Emellett kialakítják a vízelvezető rendszert és a közvilágítást is, továbbá kerékpáros létesítmény segíti majd a biciklis közlekedést. A munkaterületet tavaly november 20-án adták át a kivitelezőnek. A Városfejlesztési Nonprofit Kft. Közleménye szerint a kivitelezés most olyan szakaszhoz érkezett, ahol az ütem terv alapján elkerülhetetlenné vált a forgalom korlátozása. A városfejlesztési cégnél arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be a kihelyezett közlekedési táblák jelzéseit.

0: Folytatódik a Békési Rendelőintézet rekonstrukciója, a munkálatok újabb szakaszba léptek. Az intézmény tájékoztatása szerint a felújítás már érinti a földszinti betegirányítás előtti közlekedőt, a szemközti vizes blokkot, valamint magát a betegirányítás helységét is. A beruházás a Békés szakrendelő belső felújítása második ütemelnevezésű projekt részeként valósul meg. A fejlesztés során a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Rendelőintézetének belső tereit korszerűsítik annak érdekében, hogy modernebb és hatékonyabb környezetben biztosítsák a járóbeteg szakellátást a város és a térség lakói számára. A felújítás részeként megújulnak az épület belső burkolatai, korszerűsítik az elektromos rendszereket, emellett festési javítás és helyreállítási munkákat is végeznek. Fejlesztik a légkezelő rendszert, valamint elvégzik a víz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó korszerűsítéseket is. A munkálatok több rendelőt, váróteret és kiszolgáló helységet érintenek, így a fejlesztés a betegek és az egészségügyi dolgozók számára egyaránt kedvezőbb környezetet teremthet. Az intézmény arra kérte a betegeket és a látogatókat, hogy a felújítás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe az átmeneti intézkedéseket, illetve a kihelyezett tájékoztatásokat. Sikeres időközi választást tartottak a békéscsabai ukrán közösségben, így ismét működőképessé vált a helyi nemzetiségi önkormányzat. A május 10-i voksolás eredményeként Pokovba Erika és Horbani Artem vehették át megbízó leveleiket. Az időközi választásra azért volt szükség, mert az ukrán nemzetiségi önkormányzat létszáma a működéshez szükséges szint alá csökkent. A közösséget komoly veszteség érte 2025. októberében, amikor elhunyt Potapenko Alexander, a testület elnöke. Ezt követően 2026. januárjában Zsilinszky Natália képviselő is lemondott, így a testület határozott képtelenné vált. Mivel a 2024-es általános választáson nem volt több jelölt, a megüresedett helyeket csak időközi választással lehetett betölteni. A választói névjegyzékben szereplő 27 jogosult közül 11-en vettek részt a szavazáson, és valamennyien a két indulót támogatták. A helyi választási bizottság tájékoztatása szerint a választás eredménye május 13-án emelkedett jogerőre, a megbízó leveleket május 14-én ünnepi keretek között adta át dr. Bordás Róbert, a bizottság elnöke. Az új képviselők beiktatásával a békéscsabai ukrán nemzetiségi önkormányzat ismét elláthatja a kulturális és érdekvédelmi feladatait, valamint képviselheti a helyi közösség érdekeit. Dr. Bordás Róbert az ünnepségen eredményes munkát kívánt az újonnan megválasztott képviselőknek a következő időszakra. Békés vármegyéből rajtolt el a világ egyik legrangosabb kerékpáros versenye, a Tour de Hongrie mezőnye. A sportolókat nem csak a szurkolók, hanem a vármegye tűzoltó is különleges fogadtatásban részesítették. A Békés vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a nemzetközi mezőn Gyulán és Szarvason is áthaladt. A helyi hivatásos tűzoltók sorfalat álltak, hajrá kiáltásokkal biztatták a versenyzőket, miközben felkapcsolt kék lámpákkal köszöntötték a kerékpárosokat. A látványos fogadtatás a sportolók is a kísérő csapatok számára is emelt az esemény hangulatát. A vármegye tűzoltói ezzel a gesztussal fejezték ki támogatásukat a verseny résztvevői felé. A közlemény szerint a katasztrófa védelem munkatársai a szurkolás mellett kiemelt figyelmet fordítottak a közlekedés biztonságra és a rendezvény zavartalan lebonyolítására is. Önök a békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Na, a Mars igen.

0: Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: FM 89.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A tegnap és a ma kedvencei
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz drón támadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén. Ópuszta szeren a Tisza kormány első ülésén jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese, hogy felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Gacsái József közölte, hogy a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolásával új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be a súlyos aszályhelyzet kezelésére. A stratégia célja, hogy a szabad vízkészleteket a tájba tartsák és szétosszák, megteremtve ezzel a vízre alapozott tájhasználat alapjait az ország egész területén. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormányfő kitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvény módosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szóval. Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek, akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei. Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
1: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiört feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba. Bocskai 29.
2: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Ma is hozom az üzeneteket, a jó zenéket, és majd a délutáni zenés információs magazin műsort is. Rádiózzunk együtt, szép napot kívánok!
2: Ay.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, itt a kívánság műsor, és itt egy már a célzott üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, üdv mindenkinek, drága kincsünket, MS-ét szeretnénk köszönteni a 24. születésnapján. Nagyon sok szeretettel köszöntjük, Isten éltessen nagyon sokáig, és millió puszikát is küldött apa, illetve anya. Hát akkor Isten éltessen.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposainkat köszöntsük mindenképpen, a Pascalok, illetve a Brunók a mai nap köszöntöttjei. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, a kívánság műsor pedig ezzel a gondolattal a végéhez ért, de itt vagyok még a folytatásban ma is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Egészen délután kettőig hozom a jó zenéket és az érdekességet a nagyvilágból. Ma is megismerkedünk egy ténnyel körülöttünk, ugyanis igen izgalmas a természet és az élet. Rádiózunk együtt, hozom ezt az izgalmas infót nem sokára. Give

Yeah. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a hó valójában nem fehér, hanem átlátszó. Ennek részleteibe megyünk bele nem sokára, és sok jó zenét is hozok addig.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Hoztam egy kis érdekességet a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy a hó valójában nem fehér, hanem átlátszó. A hópelyhek jégkristályokból állnak, amelyek mind átlátszók, de szabálytalan szerkezetük és a köztük lévő levegő miatt a fény minden irányba szóródik. Ez a fény visszaverődés okozza, hogy a hó fehérnek tűnik, még akkor is, ha valójában nincsen színe. Ugyanez a jelenség figyelhető meg például a cukorpor vagy az összetört üveg esetében is, tehát a hó színe egy optikai illúzió, amit a szemünk és az agyunk közösen alkot meg.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor ért a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát, és további jó rádiózást kívánok!

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Hétvégi hangulatban szólnak a kedvencek, kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Ma ünnepeljük a főzést is, na meg azt, hogy hétvége van. Ennek örömére hozzuk a kedvenceket változatosan, ahogyan szeretjük. Teljen kellemesen a délután.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió 88.9. Május 17-e van, a hipertónia világnapja. A sok-sok bohókás világnap között ez egy olyan, amire nagyon is érdemes odafigyelni. A hipertónia, vagy más néven magas vérnyomás, világszerte megkeseríti az emberek életét. Ez a legfontosabb rizikófaktora a szív- és érrendszeri betegségeknek, továbbá a sztróknak és vesebetegségeknek. A hipertónia világnapját pedig annak érdekében alapították, hogy felhívják a figyelmet a kezeletlen magas vérnyomás következményeire. Cél a megelőzés, az ellenőrzés és a kezelés. Hogyan kezdjünk neki? Először is a magas vérnyomás felismerésének egyetlen módja a rendszeres mérés. Ezt akár otthon is elvégezhetjük. Amennyiben az értékek magasak, jelentkezzük házi orvosunknál, és akkor már sokat tettünk egészségünkért. Vannak olyan kedvencek, amelyektől megemelkedik a pulzus számunk, megint másoktól pedig megnyugszunk. Mindegyikből hozunk ízelítőt. A folytatásban is garantáljuk a változatosságot.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, úgyhogy a legjobb zenéket hozzuk a legjobb válogatásban. Május 17-e van, a főzést ünnepeljük, azt a tevékenységet, amely fokozza a kreativitást, nyugtatja a lelket, oldja a stresszt. Egy-egy rossz mozdulat esetén ez nem feltétlenül igaz, de a kutatások azt igazolják, hogy a főzés boldogsággal tölt el, és még az önbizalmunkon is segít. Segítsenek nekünk főzés közben is a kedvencek, velük folytatjuk.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
7: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
8: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
9: Halott Pénz,
8: Dash,
9: LL Junior,
8: Republik,
9: Korda György és Balázs Klári,
8: Szikora Róbert és az Ergo.
9: Kiskata zenekar.
8: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ezt a dalt is szeretjük, ezért is szerepel a kedvencek között. 88.9 Csaba Békés megye kedvenc rádiója, május 17-e van, a sütés világnapja. Ezt muszáj volt elmondanom, mert hogy a palacsinta világnapjáról, no meg a szabad tűzi sütés-főzés világnapjáról, jól lemaradtam. Ez a nap arra irányítja a figyelmet, milyen jó együtt sütni. A saját készítésű étel összehozza a családot, javít az életminőségen. Kívánom, hogy mindazok, akik jól érzik magukat a konyhában, hódolni tudjanak szenvedélyüknek, süssenek valami finomat a sütés világnapja alkalmából. És nem titok, abban bízom, akkor is a Csaba szól majd, akár csak most.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió 88.9. május 17-e van, Isten értesse a paszkálokat. A héber eredetű név jelentése húsvéti. E nevet a húsvétkor született gyermekek kapták régen, és boldog születésnapot mindazoknak, akik május 17-én születtek. Azt mondta Christopher Dösszer, hogy Einstein hatására hozzászoktunk, hogy így vagy úgy, de minden relatív. Gyakorlatilag bármely pontot tekinthetjük a világ középpontjának. Én azt szeretném, hogyha az ünnepeltek ma úgy éreznék, hogy ők a világ közepe. Szüli és névnaposoknak egyaránt jó egészséget és nagyon sok boldogságot kívánunk. No meg azt, hogy találják meg a következő kedvencek között azt, ami igazán örömet szerez nekik.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahová ismét programot hoztam. Hagyományőrző népdalkörök, valamint szóló énekesek régiós dalos versenyét rendezik Békésen május 22-én. A Békésvárosi Művelődési Központban évtizedek hangján szól majd a hagyomány. A versenyt a Békés megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége hirdeti meg. A verseny programjáról, menetéről a békésikultúra.hu weboldalon tájékozódhatunk. Fontos, hogy azokat is várják, akik versenyezni szeretnének, és azokat is, akik a közönség soraiból élvezik majd a dalokat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szereplőket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstopp és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. A jövő héten az Európai Bizottság magas szintű delegációja érkezik Budapestre, hogy előkészítsék a május 25-i uniós megállapodást. A kormány célja a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozatala, amiről Magyar Péter személyesen tárgyal majd Ursula von der Leyennel. A kormányfő szerint a tárgyalások sikere alapvető a költségvetés stabilitásához. A magyar gazdaság az erősödő bizalom és a mérsékelt növekedés irányába tart a választásokat követően, derült ki a CIP bank elemzéséből. A szakértő szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható, a reális mutató 7% körül várható, ezért őszig egy hiteles középtávú makropálya felvázolására van szükség. Bár a hitelminősítők türelmi időt adhatnak az új kormánynak, a novemberi felülvizsgálatig elengedhetetlen a transzparens költségvetési terv bemutatása. Trippon Marian elemző az év végére 1,8%-os GDP bővülést jósol, miközben az infláció az év második felében 4%-ig is felgyorsulhat. A forint árfolyama a politikai fordulat és a választási eredmény hatására jelentősen erősödött, így az euró jegyzése akár a 350 forintos szintig is süllyedhet a közeljövőben.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: 4 után is a legjobb dalokat hozzuk, ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek. Május 17-e kapcsán muszáj beszélni a magas vérnyomásról. És ha már vérnyomás, akkor helyes étrend, hamarosan szóba kerül a dió. No meg egy olyan desszert, amelynek éppen ma van a napja, ez a kobler. Konyhában, úton, bárhol jól szólnak a kedvencek, velük folytatjuk.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
5: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Ahol újra meg újra elmondjuk, hogy érdemes mindig szezonális zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani, májusban pedig erre az egyik legjobb választás a spárga. Rendkívül alacsony a kalóriatartalma, kiemelkedő a vitamin és antioxidáns tartalma. Támogatja a méregtelenítést, az emésztést, a szívegészségét. No de vajon hogyan tudjuk kiválasztani a tökéletes spárgát? A spárga sípja legyen zárt, a szár alja pedig ne legyen száraz. Azt nyilván mindenki tudja, hogy kerülni kell a hajlékony fonnyat, puha darabokat. Az a jó, hogyha élénk zöld, fényes. És még egy kis apró trükk, hogyha a szárakat egymáshoz dörzsöljük, akkor a friss spárga esetén azok nyikorognak. És hogy hogyan tudjuk tárolni, hogyha nem azonnal fogyasztjuk? A szárak aljából levágunk 1 centit, és 2-3 centi hideg vízbe. Például pohárba állítjuk a köteget, zacskót húzunk a tetejére, így tesszük a hűtőbe. A zöldspárga így 4-5 napig is eláll. A zöldspárga sütési ideje egyébként mindösszesen 3-5 perc. Szóval tényleg szuper élelmiszer. Szuper zenék a folytatásban a Csabán.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek május 17-én a Kobler, egészen pontosan a cseresznyi és Kobler napján. Hogy mi is ez a Kobler? Nos, ez egy desszert, egy igazán finom édesség, ami a pitéhez hasonlít, abban azonban eltér, hogy nincs teljesen befedve a gyümölcs, ettől lesz aztán igazán szaftos. Na de hogyan is készül? Melegítsük elő a sütőt 190 fokra, és tetszőleges alakú sütőtálat kenjünk ki vajjal. Az előkészített gyümölcsös réteget, ami ugye mosás, szárítás, darabolás, elkeverés, egyenletesen kell elosztani az edény alján. A kész tésztát pedig gombócokban kannalazzuk a gyümölcsök tetejére, maradjon némi hely az adagok között. 50 perc alatt készül majd el, a gyümölcs sűrű és szaftos lesz, a tészta gombócok pedig aranybarnák. A tészta hozzávalóit megtaláljuk a neten, sütés, kobler készítés mellé pedig hozzuk a legjobb dalokat.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. május 17-én a magas vérnyomás világnapján. Nem ünnepeljük, hanem elkerülni akarjuk. De erről ma már beszéltünk. Ide kapcsolódik viszont, hogy ma ünnepeljük a diót, ami szinte csodát tesz a testtel, ha minden nap fogyasztunk belőle egy kicsit. Csökkenti a koleszterin szintet, helyre teszi a vérnyomást. Rengeteg rostott fehérjét tartalmaz és csodát tesz a bőrrel. Persze itt is fontos a mértékletesség. Mérhetetlenül sok kedvenc szól még ma. Velük folytatjuk. De én köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámukat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tar Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság. A korábbi kormányzat nem rendezett. Vége a provokatív ruhák és a végtelen uszályok korszakának Cannes-ban, miután a filmfesztivál idén minden eddiginél szigorúbb öltözködési szabályokat vezetett be. Az új karte erkölcsi okokból tiltja a meztelenséget és az áttetsző anyagokat. Praktikus megfontolásból pedig száműzi a hatalmas uszályokat, amelyek korábban akadályozták a vendégek mozgását. A szigorítás a sportcipőkre és a nagyméretű táskákra is kiterjedt, a szabályszegőket pedig a biztonsági személyzet már a vörös szőnyegnél visszafordíthatja. Egyébként a 2026-os Cannes-i Filmfesztivál díjkiosztó záróünnepsége május 23-án szombaton lesz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Új szemüveg, hatalmas kedvezménnyel. Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és más világmárkás modellekre is kizárólag csütörtöktől vasárnapig. Ráadásul a kedvezményt kontaktlencsékre és ápolószerekre is igénybe veheted. Várunk a Csaba Center Optic World Exclusive üzletében.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
6: Halott Pénz,
5: Dash,
6: LL Junior,
5: Republik,
6: Korda György és Balázs Klári,
5: Szikora Róbert és az Ergo,
6: Kiskata Zenekar.
5: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Május 17-e vasárnap van, sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a paszkálok ünneplik névnapjukat. A paszkál a héber eredetű latin Pascalis név rövidülése, jelentése húsvéti. Régen a húsvétkor született gyermekek kapták ezt a nevet, női változata Pascalia. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 17-e vasárnap van, távközlési világnap, az információs társadalom világnapja. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. 2005 óta pedig az információs társadalom világnapja. Nos, hölgyek, urak, megyünk tovább, jönnek a legjobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 17-e vasárnap van. Sok szeretettel köszöntjük a születésnaposokat is. Jöjjön most egy ismert születésnapos. A mai napon ünnepli 65. születésnapját Enya, négyszeres Grammy-díjas ír, énekesnő és dalszerző, aki egyedi, rétegezett vokájairól, kelt a dallamairól és atmoszférikus New Age stílusáról lett világszerte ismert. Orinoco Flow Sail Away az 1988-as áttörést hozó sláger, amely meghozta számára a globális ismertséget. Enya Írország legfontosabb szólóművésze, aki több mint 75 millió eladott lemezzel büszkélkedhet, zenei karrierjét a családi zenekarban, a Shandlandban kezdte, majd Nicky Ryan producerrel és Roma Ryan szövegíróval összeállva megalapította a sajátos hangzású Enya formációt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.
3: I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: I caught it bad just today.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 17-e vasárnap van. 14 évvel ezelőtt hunyt el Donna Summer, ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő és dalszerző, akit világszerte a diszkó királynőjeként ismernek. Az 1970-es évek diszkó korszakának legmeghatározóbb alakja volt, akinek zenéje alapjaiban formálta át a popzene és a későbbi elektronikus tánczenét. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, jönnek a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. május 17-e szombat délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Időközi választást tartanak Békés Csaba 7-es választókerületében, újabb telefonos csalások Békés vármegyében, forgalomkorlátozások az építőkútja bővítése miatt, újabb szakaszához érkezett a Békési rendelőintézet felújítása. Július 26-án tartják az időközi választást Békés Csaba 7-es számú egyéni választókerületében. Erről döntött a helyi választási bizottság. A kampány június 6-án kezdődik, a jelölteknek és jelölő szervezeteknek pedig 2 hetük lesz az ajánlások összegyűjtésére. Az áprilisi országgyűlési választáson Bodóczy István szerzett mandátumot Békés vármegye 1-es számú választókerületében. Május 8-án lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről, mivel a 2 megbízatás összeférhetetlen lett volna. Emiatt a hatályos jogszabályok alapján időközi választást kellett kiírni Békés Csaba 7-es számú egyéni választókerületében. A helyi választási iroda vezetője elmondta, a választási bizottság legutóbbi ülésén döntött arról, hogy július 26-án tartják meg a voksolást. A körzethez 5 szavazókör tartozik, és várhatóan 3600-3700 választópolgár adhatja le szavazatát. A Nemzeti Választási Iroda minden érintettet időben értesít majd a szavazás részleteiről. Június 6-ától indul az ajánlásgyűjtés is, amelyre körülbelül 2 hét áll rendelkezésre. A jelölteknek a névjegyzékben szereplő választópolgárok számának 1%-át kitevő ajánlást kell összegyűjteniük, ami nagyjából 35-40 aláírást jelent. A helyi választási iroda vezetője arról is beszélt, hogy a szavazás menete megegyezik a korábbi választások gyakorlatával. Szavazni érvényes okmányok bemutatásával lehet, mozgó urnát pedig a választás napján délig lehet igényelni. A kampány szabályai sem változnak. A jelöltek és jelölő szervezetek plakátokat helyezhetnek ki, valamint kampányrendezvényeket is tarthatnak. Az időközi választás tehát július 26-án rendezik meg Békés Csaba 7-es számú egyéni választókerületében. Több millió forintos csalások történtek május 13-án Békés vármegyében. Egy békés csabai és egy szarvasi nő is csalók áldozata lett, akiket telefonon tévesztettek meg. A békés csabai nőt egy magát banki ügyintézőnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy veszélyben van a pénze, ezért az biztonságba kell helyezni. A telefonhívás során egy másik ember is megszólalt, aki rendőrnek adta ki magát. A két csaló végül arra vette rá a nőt, hogy egy előre megbeszélt helyen adja át készpénzét és aranyékszereit. A kár értéke meghaladja a 10 millió forintot. Ugyanezen a napon egy szarvas idős nővel hitette el egy ismeretlen telefonáló, hogy az unokáját rendőrök vitték el, és csak 6 millió forintos óvadék ellenében engedik szabadon. A csaló arra kért az asszonyt, hogy a pénzt tegye ki az ablakba, ahonnan azt rövid időn belül el is vitték. A Békés vármegyei rendőrség közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy bárki kaphat hasonló hívást, ezért fontos, hogy a családtagok beszéljenek ezekről a módszerekről, különösen az idősebb hozzátartozókkal. A rendőrség azt tanácsolja, hogy senki ne adja meg banki adatait, jelszavait vagy kódjait idegeneknek. Azt is hangsúlyozták, hogy ha valaki olyan hívást kap, amelyben egy hozzátartozó bajba kerüléséről beszélnek, azonnal szakítsa meg a hívást és közvetlenül keresse fel az érintett családtagot. Így gyorsan kiderülhet, hogy valóban történt-e baj. Forgalomkorlátozások léptek életbe, illetve további korlátozások várhatók a lencsisi lakótelepnél Békés Csabán. A változások oka, hogy folytatódik az építőkútja második szakaszának építése, amely a jövőben összeköti majd a Lencsis utat és a Kétegyházi utat. Az építőkútja első teme néhány éve készült el a Kétegyházi út és a Csány utca között. A mostani beruházás során a Csány utca és a Lencsis út közötti szakaszt építik meg, így válik teljes az összeköttetés a két út között. A fejlesztés célja a városközpont forgalmának tehermentesítése. A korábbi tájékoztatás szerint a beruházás részeként csak nem 900 méter hosszú és 6,5 méter széles út épül. Emellett kialakítják a vízelvezető rendszert és a közvilágítást is, továbbá kerékpáros létesítmény segíti majd a biciklis közlekedést. A munkaterületet tavaly november 20-án adták át a kivitelezőnek. A Városfejlesztési Nonprofit Kft. Közleménye szerint a kivitelezés most olyan szakaszhoz érkezett, ahol az ütem terv alapján elkerülhetetlenné vált a forgalom korlátozása. A városfejlesztési cégnél arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és tartsák be a kihelyezett közlekedési táblák jelzéseit.

Folytatódik a békési rendelőintézet rekonstrukciója, a munkálatok újabb szakaszba léptek. Az intézmény tájékoztatása szerint a felújítás már érinti a földszinti betegirányítás előtti közlekedőt, a szemközti vizet.

0: helyreállítási munkákat is végeznek. Fejlesztik a légkezelő rendszert, valamint elvégzik a víz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó korszerűsítéseket is. A munkálatok több rendelőt, váróteret és kiszolgáló helységet érintenek, így a fejlesztés a betegek és az egészségügyi dolgozók számára egyaránt kedvezőbb környezetet teremthet. Az intézmény arra kérte a betegeket és a látogatókat, hogy a felújítás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek, és vegyék figyelembe az átmeneti intézkedéseket, illetve a kihelyezett tájékoztatásokat. Sikeres időközi választást tartottak a Békés Csabai ukrán közösségben, így ismét működőképessé vált a helyi nemzetiségi önkormányzat. A május 10-i voksolás eredményeként Pokovba Erika és Horbani Artem vehették át megbízó leveleiket. Az időközi választásra azért volt szükség, mert az ukrán nemzetiségi önkormányzat létszáma a működéshez szükséges szint alá csökkent. A közösséget komoly veszteség érte 2025. októberében, amikor elhunyt Potapenko Alexander, a testület elnöke. Ezt követően 2026. januárjában Zsilinszky Natália képviselő is lemondott, így a testület határozott képtelenné vált. Mivel a 2024-es általános választáson nem volt több jelölt, a megüresedett helyeket csak időközi választással lehetett betölteni. A választói névjegyzékben szereplő 27 jogosult közül 11-en vettek részt a szavazáson, és valamennyien a két indulót támogatták. A helyi választási bizottság tájékoztatása szerint a választás eredménye május 13-án emelkedett jogerőre, a megbízó leveleket május 14-én ünnep ilyes keretek között adta át dr. Bordás Róbert, a bizottság elnöke. Az új képviselők beiktatásával a Békéscsabai ukrán nemzetiségi önkormányzat ismét elláthatja a kulturális és érdekvédelmi feladatait, valamint képviselheti a helyi közösség érdekeit. Dr. Bordás Róbert az ünnepségen eredményes munkát kívánt az újonnan megválasztott képviselőknek a következő időszakra. Békés vármegyéből rajtolt el a világ egyik legrangosabb kerékpáros versenye, a Tour de Hongrie mezőnye. A sportolókat nem csak a szurkolók, hanem a vármegye tűzoltó is különleges fogadtatásban részesítették. A Békés vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a nemzetközi mezőn Gyulán és Szarvason is áthaladt. A helyi hivatásos tűzoltók sorfalat álltak, hajrá kiáltásokkal biztatták a versenyzőket, miközben felkapcsolt kék lámpákkal köszöntötték a kerékpárosokat. A látványos fogadtatás a sportolók is a kísérő csapatok számára is emelt az esemény hangulatát. A vármegye tűzoltói ezzel a gesztussal fejezték ki támogatásukat a verseny résztvevői felé. A közlemény szerint a katasztrófa védelem munkatársai a szurkolás mellett kiemelt figyelmet fordítottak a közlekedés biztonságra és a rendezvény zavartalan lebonyolítására is. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát, hallják május 17-én vasárnap. A mai napon ünnepelné 85. születésnapját Hauman Péter, a magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb sokoldalú alakja, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas színművész, akadémikus. Rendkívüli átváltozó képességéről, jellegzetes orgánumáról, valamint a drámai és a komikus szerepekben egyaránt zseniális alakításairól volt ismert. Legendás alakítást nyújtott a Macskák musicalben, mint Tús, a színházi macska, valamint emlékezetes volt Szókratész szerepében is. Játszott az Indul a bakterház, a Fekete gyémántok és a Kalandorok című filmekben, olyan felejthetetlen figuráknak kölcsönözte a hangját, mint Safronek a Macskafogóban, vagy Hókuszpók a Hupikék törpikékben. Tisztelettel emlékezünk rá.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A hét utolsó napjának estéjén is a kedvenceitek. Itt a Csaba Rádión. Hello! Én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt a következő néhány órát. Rengeteg jó dalt és sok-sok érdekes infót hozok. Jó rádiózást!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kid Zain 5. stúdióalbuma, ez a Kanekal című album, amely tovább bővíti a jellegzetes hangzását, és már a debütáló felvételei közül is van, amit megismerhettünk. Remek példa erre például a Sideways című kislemez, egy atmoszférikus pop és R&B keverék, amelyben igazán ki lehet élvezni az énekes magával ragadó vokáját. Érdemes fejhallgatón is meghallgatni az egykori One Direction tag régóta várt visszatérését a gyökerekhez, mert állítólag teljesen más érzés, mint amikor hangszórón keresztül hallgatjuk. Hát én is ki fogom próbálni, ez biztos, de most nagyon megszokott rádiós változatba

keresztül is, legutoljára pedig a nyár végi 30-án augusztusban. A szerelvény nagy előnye, hogy a velencei tó érintésével lehet utazni, tehát akár ott is le lehet szállni, és közvetlen az eljutás idén nyáron is tőlünk a Balatonhoz.

0: ez a Csaba.
1: Itt vagytok még, nagyon remélem, hello, ismét én Hászarai Balázs vagyok, vasárnap este is hozom a kedvenceiteket, indítok egy újabb órát, tel is tele, remek dallal, jó rádiózást!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Jude Law meghozta az ország legjobb autós klipjét, egyenesen Japánból. A Vroom, a hamarosan megjelenő Civil című album első kis lemeze. A track egy könnyű nyári fülbemászó nóta lett, tökéletes egy autókázós estéhez. Érkezett hozzá videoklip is, ami nem stúdióban vagy green screen előtt készült. Jude Law és a stáb ugyanis Japánig utaztak a forgatáshoz. Az eredmény egy látványos, filmes autós klip lett, tele ikonikus sportkocsikkal és éjszakai városi képek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Újabb világsztárokat jelentett be a Szeged ifjúsági napok. A nemzetközi mezőny egyik kiemelt neve Basti. A brit zenekar augusztus végén lép színpadra a Szegedi Nyárzáró Fesztiválon. A fesztivál már önmagában is erős húzónév, de a line-up tovább bővült, többek között Azaria, DJ Snake, vagy éppen Swilly is ott lesz a színprogramjában.

A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek!

0: a Csaba.
1: Saját múltjával néz szembe Lizzo a vadonatúj felvételében. A Don't Make Me Love You az első friss megjelenése az énekesnőnek az idejében. A dalhoz készült klip is különleges hangulatú lett, hiszen a sztár saját korábbi énjével találkozik benne, még a Cause I Love You című felvétel korszakából. A videó így nem csak látványos, hanem egy érzelmes visszatekintés is Lizzo pályájára az elmúlt évekre. Bár az új album még várat magára, az előadó továbbra is aktív zenei munkái mellett filmes és könyves projektekben is részt vesz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kalapács alá kerül a gitár, amelyen az Oasis legnagyobb slágerei születtek. Noel Gallagher dedikált hangszerére a következő napokban lehet recitálni New Yorkban. A gitár kulcs szerepet játszott a banda több korongjának felvételénél. Az aukció tételei között szerepel még egy kézzelírt szöveget tartalmazó lap, valamint például egy 12 húros másik hangszer is, ezen Gallagher egy évtizeden át játszott különböző nagyszabású koncerteken. Az akusztikus gitár az árverés fő elemének értékét 60 és 80 ezer dollár közötti összegre becsülik. A most következő Oasis klasszikus is ezzel a hangszerrel készült.

Túl sok időnk már nincs együtt a mai estén, de azért egy kevés még akad, ebbe pedig fér újdonság is, illetve régi nagy kedvenceket természetesen hozok még nektek. Én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok nektek a folytatásra is. Most

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

koncert helyett egy komplett élményvilágot ígér a 21 Pilots Londonban. A banda augusztus végén a Victoria Parkban tartja az idei egyetlen brit fellépését. Na ez az este nem csak a zenéről szól majd, a rajongók exkluzív kiállításon fedezhetik fel a zenekar világát, közösségi terek várják őket, és a turné ikonikus B-színpada is Londonba érkezik, azaz a 21 Pilots egy teljes élménycsomagot kínál a különleges koncert mellé. Nekünk pedig egy 2016-os slágerét kínálja.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Lezárjuk lassan a vasárnap estét, aztán elkezdünk egy újabb hetet. Jó éjszakát nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Szelai Balázst hallottátok.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: mikor kivitélted, csak egy a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett, hogy szerető.